0: Babi bu, tati tu, tati su.
1: A i u, babi bu, tati tu, sasi su.
0: Jadi ju, hahi hu.